tak dum kertak kaduma ketak tak kadha dha kitak kitak dha kitak dum kertak tak dum kertak kadha tak kitak dum kertak kadha kertak kadha tak kitak dum kertak kadha kertak kadha tak kitak dum kertak kadha tak dum kertak kaduma ketak tak kadha dha kitak kitak dha kitak dum kertak tak dum kertak kadha tak kitak dum kertak kadha kertak kadha tak kitak dum kertak kadha kertak kadha tak kitak dum kertak kadha tak dum kertak kaduma ketak tak kadha dha kitak kitak dha kitak dum kertak tak dum kertak kadha tak kitak dum kertak kadha kertak kadha tak kitak dum kertak kadha kertak kadha tak kitak dum kertak.